0: Magyar Hírmagazin. Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonoknál Sebestyén Áron
1: és Palágyi Zsófia köszönti Önöket.
0: Magyarország felé is terjeszkedik a nemzetközi kastélyút. Többek között erről is hallhatnak ma esti Magyar Hírmagazinunkban. De emellett szó lesz egy bécsi aukcióról is, ahol bárki megszerezheti például Sziszi és Ferenc József személyes tárgyait. És még Junior On adásunkkal is várjuk Önöket, melynek témája ma este a továbbtanulás lesz. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Magyarország felé is terjeszkedik a nemzetközi kastélyút. Kőszegen és Körmenden is csatlakozik az osztrák-szlovén Schlösser-Strasse hálózathoz. Básti Béla kőszegi polgármester elmondása szerint a sok éves előkészítés után Kőszeg immár rendes tagként szoros munkakapcsolatban működik együtt a 41 tagot számláló szövetség keretében.
1: A helyi cél a Jurisicsvár, valamint a városfalával és védműveivel együtt fennmaradt történelmi belváros turisztikai vonzerejének és látogatottságának növelése. A polgármester szerint a képviselőtestület jóváhagyásával 2025. szeptemberében adták be a Kessel Road Ausztria Magyarország Interreg pályázatot, amely most támogatást nyert. Ennek részeként 2029. áprilisáig összesen 300 ezer euró áll Kőszeg rendelkezésére a vállalt célok megvalósítására. A teljes projekt költségvetése 1,2 millió euró. A közös osztrák-szlovén-magyar cél az, hogy a több országot összekötő kastélyút elnyerje az Európa Tanács kulturális útvonal minősítést.
0: Básti Béla, Kőszeg polgármesterét is kérdeztük legutóbb a projekt jelentőségéről.
2: Térségünknek a határon átnyúló dimenzióit újra felépíteni az országok tekintetében, de a települések tekintetében is egy nagyon fontos kihívás, amin sokat kell dolgoznunk. Ez könnyebb akkor, hogyha visszanyúlhatunk a közös történelmi gyökerekre, a közös kultúrára, hagyományokra, és ebben a projektben pontosan ez történik. Nagyon örülünk annak, hogy a projektben és hosszabb távon is a kastélyút tagjaiként együttműködhetünk. A magyar turisták számára nagyon fontos, ahogy azt gondolom minden turista számára, hogy olyan vidékeken járnak, ahol a saját identitásukhoz tartozó történeteket ismerhetnek meg. Ugye tudjuk, hogy ennek a területnek osztrák-magyar közös történelme van, és a történelmi és kulturális kínálaton túl mindenképp el kell mondani, hogy nagyon szép vidéken járunk itt a határon átnyúló térségben. Ebben a vidékben nagyon szép a közös természeti örökség is. Hadd jegyezzem meg, hogy az osztrák-magyar együttműködésünkben a Írott-Kőges Riebenstein Naturpark is fontos szerepet játszik, és hát persze beszélni kell a finom gasztronómiáról és a sok-sok aktív turisztikai lehetőségről, amelyek együtt nagyon vonzóvá teszik ezt a térséget.
0: Következő témánkban egy kicsit visszalépünk az időben. A Dorotheum császári árverése enged bepillantást egy olyan világba, ahol a hétköznapi tárgyak is történetet és rangot őriznek.
1: Így igaz, hiszen a Dorotheum közelgő császári ház árverése igazi csemege mindazoknak, akik rajonganak a történelmi relikviákért. Június 9-én csaknem 400 különleges tárgy kerül kalapács alá, mindegyik szorosan kötődik az európai monarchiák világához. A tételek közül az egyik legkülönlegesebb Ferenc József császár egykori házi papucsa, amelyet 2-4 ezer euróra becsülnek. Ugyancsak nagy figyelmet ígér Erzsébet császárné, avagy Sziszi díszes toalett készlete, ezt 1854-ben Karlsbad polgársága ajándékozta neki. A becsült értéke 6-12 ezer euró. A történelmi súlyú darabok közé tartozik Miksa mexikói császár mellénye is, amit egyébként szakértők szerint a kivégzése előtti napon is viselt.
0: Az árverés fókuszában Erzsébet császárné áll. Számos hozzáköthető tárgy nem csak Sziszi szépségkultuszát idézi meg, hanem azt is, mennyire szigorúan ügyelt a megjelenésére. Különféle személyes kiegészítők is szerepelnek a listán, például egy lovagló legyező és egy aprólékosan kidolgozott csipke legyező. Egy kisméretű ezüst gyászangyal pedig az 1898-as merénylet utáni egész Európát bejáró gyászt idézi fel.
1: Ferenc Józseftől a papucson túl egy 132 fényképet tartalmazó album is árverésre kerül, amely látványosan dokumentálja az uralkodó életét. Történeti szempontból izgalmas egy másik gyűjtemény is. Eugen Kettel, a császár hosszú ideig szolgáló inasa, 455 képes lapot őrzött meg, amelyek a császári utazásokba engednek személyesebb bepillantást. A kínálatban ritka Savoyai Jenőhöz köthető emlékek is felbukkannak, köztük egy különleges bankett asztalterítő, amely a spanyol örökösödési háborúban aratott hadi sikereinek jeleneteit ábrázolja.
0: Az aukció ritka alkalom arra, hogy valaki testközelből belépjen az egykori udvarok világába, és akár kézzel fogható darabot is hazavigyen Európa történelméből. Tegnap már beszámoltunk arról, hogy újra emelkedett a munkanélküli személyek száma, most ehhez kapcsolódóan egy újabb hír. Oberwart felsőrött elindult az InFocus Reconnect nevű program, amely azoknak segít visszatalálni a munka világába, akik pszichés terhekkel küzdenek, például depresszióval, szorongásos zavarokkal vagy kiégéssel. A projektet az osztrák munkaügyi szolgálat, az AMS 190 ezer euróval finanszírozza, a megvalósító pedig a közhasznú Vamos Egyesület. A résztvevők egy átfogó támogatási csomagot kapnak, egyéni tanácsadást, csoportos foglalkozásokat és workshopokat, valamint mozgásos, testi aktivitásra épülő programokat, amelyek a regenerálódást segítik. A program nagyjából egy éven át kíséri a jelentkezőket. Jelenleg 21-en vesznek részt ebben a kezdeményezésben, és az AMS tájékoztatása szerint többen már most is reális lehetőséget látnak arra, hogy új munkahelyet találjanak.
3: Itt otthon vagyok. Rádió Burgenland.
0: És adásunkat most egy újabb Junioron epizóddal folytatjuk. Több nyelv ismerete ma már nem csak előny, hanem igazi lehetőség. Megnyitja az utakat a nemzetközi továbbtanulás vagy munkavállalás felé is. Nem csoda, hogy sok fiatal már tudatosan, ennek megfelelően választ iskolát vagy szakirányt. Hogy mindenről mit gondolnak a budapesti Tamási Áron német nemzetiségi gimnázium 10. évfolyamának diákjai, azt most Bányi Kriszta járja körbe.
4: Hogy képzelítettek el a jövőtöket? Magyarországon gondolkodtok, a némettel kapcsolatos munkában, vagy akár külföldre is mennétek? Hogy látjátok?
5: Hát én egyértelműen Magyarországon képzelem el a jövőmet, mert bármennyire jobb más ország, és bármennyire szebb, bármennyire melegebb van, engem a hazámhoz húz a szeretet. Ahhoz elég erősoknak kell lennie, hogy én ne ott éljek. Legalábbis jelenleg így gondolom, nyilván ez változhat, de nem akarom, hogy ez változzon. Tehát mindenképpen lehet, hogy ha még tovább tanulni, mondjuk egyetemre, külföldre is mennék, én mindenképpen haza szeretnék térni, de én egyébként tovább tanulni is inkább Magyarországon terveznék, mert itt akarok maradni.
6: Hát én igazából nem tudom még, azt tudom, hogy külföldön lesz, Dánia az eléggé csalogató, Németország, Ausztria is csalogató, viszont hát a pilóta az jó lenne, csak az pont nem én akarom, hanem a Berkeszen is, úgyhogy átadom a szót.
7: Hát én Magyarországon folytatnám a tanulmányaimat, csak hát, tehát hogy a pilóta szeretnék lenni, csak az itt...
4: Ez honnan jön ez az ötlet, hogy pilóta szeretnél lenni?
7: Hát így körülbelül 2 éve beugrott, hogy nekem ez mennyire tetszik, a repülés maga. A hétvégente most vitorlázó repülőzök is a hármashatárgyi reptéren.
4: Tehát gyakorlatilag van benne most már lassan, akkor tapasztalatod is.
7: Hát azért mentem főleg én, hogy tapasztalatot szerezzek, és hát az egy probléma van, hogy a képzés ez nagyon drága, ezért inkább a katonaságra mennék. Uh-huh. Ott ingyenes, meg ösztöndíj is van.
3: Időjárás.
0: A szerda még némi napsütéssel, többnyire száraz idővel zárul. Estére a szél is mérséklődik, éjszaka többnyire derült lesz az ég, a hőmérséklet 14 és 9 fok közé csökken. Holnap, csütörtökön, úrnapján, túlnyomó részt napos, napközben kellemesen meleg idő várható. Délután felfeltűnhet néhány ártalmatlan felhő, de a napos összképet alig zavarják majd. Reggel még hűvös lesz az idő, délutánra viszont 24-28 fokig melegszik a levegő. Mindez mérsékelt, időnként élénk déli szél kíséri. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Holnap szintén a megszokott időben jelentkezünk újra híreinkkel, ahol már Palágyi Zsófia fogja várni önöket.
1: Pontosan. Szó lesz a nardai ős magyar lovasnapról, a magyar könyvtári sorozatunkat is folytatjuk, ezúttal Stájerországban, és én még egy nagyon sok minden más friss hírrel, újdonsággal készülök a hosszú hét végére önöknek.
0: Az előző percekben tehát a mikrofonnál Sebestyén Áront
1: és Palágyi Zsófiát hallották.
0: Holnap ünnepnap van, és ezzel munkaszünteti nap is. Mi további szép estét kívánunk önöknek, és jó rádiózást!